0: FM rádió.
1: Bárhol,
2: bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon.
2: Fülig zenék.
1: Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

0: it's your girl Cardi B.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM. Fülig zene.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszered.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Fültől fülig. Fan FM. Minden a fülnek. Fan FM.

csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Hajrá, magyarok! A magyar zenék órája.
1: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek, de fejbe vág az igazság, hogy nem kellek senkinek. Így vészelek át nyarokat és hűvös teleket. Tudod, úgy szeretnék, de már nem segíthetek. Koszos szívem átver újra, megcsal aztán hozzám bújna boldogság, de hogy csukul.

0: Rádióból sosem elég magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
2: Dolgozok a csomagot, évek.

0: Mit csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kis táskák.
1: Inkább színes falfestékek.
2: Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
0: És melyiket válasszuk?
2: Amit látok, mindenki a Trilak Héra termékeit dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
3: Egy játékkonzolra?
2: Nem, egy új cipőre.
4: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuperakcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
5: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
4: Válts vissza legalább 20 betétdíjas csomagolást július 16-a és 20-a között, és használd fel az SGR utolványt ugyanebben az időszakban vásárláskor a Lidl Plus kártyát beolvasásával. Az utolványaidért az értékhatártól függetlenül egyetlen 10 és 25 lej közötti kupont kapsz a Lidl Plus

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy mindig legyen hideg ital az egész társaságnak, a Dedebánban most a Paxon jégkészítőgép csak 349 lej. Ráadásul július 31-ig a Dedebán Direkt kártyával minimum 13 ezer lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedebán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
1: Reklámot hallottak.

0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén, Csíkszereda, Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: gyere baba, gyújtsál világot.
1: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
2: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképző központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: A Jugov-Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidl-ben találsz hazai új fehér burgonyát kilónként 1 lej 79 baniért, és őszi barackot kilónként 5 lej 99 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
4: Reklámot hallottak.

Fültől fülig Fan FM. FM 87.6.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Hétfőn reggel 9 és délelőtt 11 óra között 2 órás figyelmeztető sztrájkot tartanak az állami egészségügyi rendszerben dolgozók. A Sanitas szakszervezeti szövetség pedig bejelentette, július 28-án általános sztrájkot indít, ha a kormány nem módosítja az új bértörvény tervezetét. A Sanitas szerint a kormány társadalmi egyeztetés nélkül készítette el a közszféra új bérezési törvényének tervezetét, amely továbbra is jelentős bérkülönbségeket tart fenn, az egészségügyi dolgozók között és egyes alkalmazottak fizetésének csökkenését is eredményezheti. Nem olyan súlyos Románia helyzete, mint ahogyan azt sokan gondolják, jelentette ki Nikus Ordán államfő az Observatornak adott interjúban. Az elnök elismerte, hogy csalódott, amiatt az elmúlt 70 napban nem sikerült egy asztalhoz ültetnie a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt vezetőit. Úgy fogalmazott, ez idő alatt sok energiát emésztett fel a politikai egyeztetés, amelyet más fontos ügyekre is fordíthattak volna. Nikus Ordán ugyanakkor úgy véli, az elmúlt időszaknak pozitívumai is vannak. Szerint az elmúlt több mint egy évben nem robbantak ki jelentősebb korrupciós botrányok, ami azt mutatja, hogy a politikai pártok minden hiányosságuk ellenére igyekeztek megfelelni a társadalom elvárásainak. Nem állítja, hogy a politikai rendszer hibátlan, vagy hogy ne lennének politikai védelem alatt álló intézmények és vállalatok, de Nikus Ordán szerint a helyzet korán sem olyan katasztrofális, mint ahogyan azt gyakran bemutatják. A magyar közélet elismert szereplői ajánlották köztársasági elnöknek Polgár Juditot, akivel a napokban fog találkozni Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök közösségi médiás bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy személy szerint hatalmas megtiszteltetésnek érezné, ha Polgár Judit elvállalná a felkérést. Elutasítja az új közalkalmazotti bértörvény pénteken közzétett felülvizsgált tervezetét a Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetsége és a Spiruhared Oktatási Szakszervezeti Szövetség. Az érdekvédelmi szervezetek közleménye szerint a tervezet javított változata valójában újabb sértés a tanügyi alkalmazottakra nézve, megszegi a kormány korábbi vállalásait és figyelmen kívül hagyja a hatályos jogszabályokból eredő kötelezettségeket. A szakszervezetek emlékeztetnek, 2024-ben megállapodás született arról, hogy az egyes didaktikai fokozattal és maximális szolgálati idővel rendelkező pedagógus legmagasabb fizetése egy szakorvos bérével legyen egyenértékű. A kormány azonban most lemondott erről a vállalásról és olyan bértáblát javasol, amelyben a tanár fizetése mintegy 4000 lejjel alacsonyabb. A szakszervezetek elfogadhatatlannak tartják azt is, hogy a legmagasabb pedagógusi fizetés még a 3-as szorzót sem éri el a bértáblán. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett borongós és a továbbiakban csapadékos időjárással kell számolni. Villámokkal kísért zápor, zivatar alakul ki a térségben. Csíkszeredában jelenleg 16 Celsius fokot mérnek, 25 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
2: A hírek után
0: vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
1: Nem tudom, hogy kinek milyen éjszakája volt és mennyire aludt jól. Tény és való, végéhez érkezett a mexikói, amerikai, kanadai közös rendezésű labdarúgó világbajnokság. Romániai idő szerint vasárnap késő este a New York, New Jersey térségben lévő MetLife stadionban rendezett döntőben több mint 80 ezer néző előtt gazdára talált a rekordok seregszemléjének serlege. A spanyolokat tartották esélyesebbnek, de a Lionel Messivel felálló argentinek címvédőként ígértek izgalmakat a fináléra, így elmaradt aztán a végén a címvédés a labdarúgó bajnokságon, világbajnokságon. A vasárnap esti fináléban az esélyesebbnek tartott Spanyolország hosszabbítás után 1-0-ra győzte le az argentin válogatottat. Megérdemelt volt a győzelem, Messiék a 119. percig még kapura lövésig sem jutottak az idei döntőben. 8 óra múlt 5 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, nem tudom, hogy a hírek fényében kinek mennyire jó a reggel, de bízom benne, hogy a mérgelődés, a bosszúság elmúlt, nyilván, ha annak a csapatnak drukkoltak, amelyik éppen elveszítette a világbajnokságot. Én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket, Fülig zenékkel, az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak, Steven Sanchez nyitja a sort, ez a Sweet Love.

0: Július 20-a van, jó reggelt kívánok mindannyiuknak, Illés, illetve Margit nevű hallgatóinknak kívánok egy nagyon boldog névnapot. 57 éve először lépett ember a Holdra, így a keresőbe már be is írom, hogy Moon, aztán meglátjuk, hogy mi lesz az a bizonyos ajándékdal, amellyel köszöntjük a nap ünnepeltjeit. No de visszatérve egy picikét a kalendárium rovathoz, 53 éve máig tisztázatlan körülmények között elhult Hongkongban Bruce Lee harcművész színész. 2382 éve született Nagy Sándor hadvezér, Makedónia királya. 722 éve született Francesco Petrarca, olasz költő Dante barátja. 436 éve készült el az első teljesen magyarra fordított Biblia. 204 éve született Johann Gregor Mendel, osztrák biológus, a tudományos öröklistán megalapítója. 131 éve született Moholy Nagy László, fotográfus, festő, a Bauhaus egyik alapítója, a legismertebb magyar képzőművész. 127 éve született Nárai Szabó István, vegyészmérnök, a savánló beton és a mozaik parkettaragasztó eljárásának feltalálója. 88 éve született Natalie Wood, amerikai színésznő, a West Side Story főszereplője. 87 éve megszületett Kempelen Tünde énekzenetanár, karnagy, a Várdas Lajos zenei hetedik alapító. Aztán a 79 éve született Carlos Santana, amerikai rockgitáros, zeneszerző és énekes. 50 éve az amerikai Viking egy robotűrhajó végrehajtotta az első sikeres landolást a Marson. Ugye említettem korábban, 57 éve, 1969-ben először lépett ember a Holdra, és akkor ennek tiszteletére játszom. Az R.E.M.-től 1992-ből érkezik egy remek dal, ez a Man on the Moon.
1: Kezdje a napot a kotyogóban Günther Ottóval. Friss infók, ropogós slágerek és a szokásos reggeli pörgés. Kotyogó.

0: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu.
1: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Reklámot hallottak.

0: Elmaradt a címvédés a labdarúgó világbajnokságon, a vasárnap esti fináléban az esélyesebbnek tartott Spanyolország hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte az argentin válogatottat. Megérdemelt volt a győzelem, Messiék 119. percig még kapura lövésig sem jutottak az idei döntőben. Foglalják össze az elmúlt nap eseményeit a hírportálok. Érdekesség ugyan még, hogy ez volt a futball VB-k történetének első döntője, ahol a szünetben félidei showműsort tartottak, amely során fellépett Madonna, Justin Bieber, BTS, Shakira és Burna Boy. Ennek köszönhetően rekordot jelentő 27 perc és 22 másodpercet tartott a nagy szünet, illetve a fellépőktől hoztam két dalt ma reggelre, mindkettő FIFA himnusznak számít az idei 2026-os rendezésű VB keretében, Madonna és Feed, valamint a Read My Lips, illetve az ismertebb, azaz a korábban megjelentetett Shakira és Burna Boy, valamint a Die Die.
1: Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fan FM Rádió, Fülig Zene.

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy tökéletes házigazda légy, a Dedevánban most a Paxton borhűtő csak 579 lej. Ráadásul július 31-ig a Dedeván Direkt kártyával minimum 13 000 lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedeván. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
1: A következő járra meg lesz a csípe!
2: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúp tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúp. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: Válts vissza legalább 20 betétdíjas csomagolást július 16-a és 20-a között, és használd fel az SGR utolványt ugyanebben az időszakban vásárláskor a Lidl Plus kártyát beolvasásával. Az utolványaidért az értékhatártól függetlenül egyetlen 10 és 25 lej közötti kupont kapsz a Lidl Plus alkalmazásban, amely július 25-e és augusztus 2-a között érvényes. Lidl, igazán megéri.
4: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg, amikor egészséges vagy, energiával és élettel teli. Látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta 2x1 kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: A természet azt teszi, amit akar.
5: Yes!
3: Aesto Kesudio. Gazdag magnéziumban, gondosan ellenőrzött, természetes minőség. A Lidlben a 150 g-os Aesto sós és sótlan pörkölt Kesudio 7 lej 29 bani, és az 500 g-os Aesto piros héjú földi mogyoró 7 lej 99 bani. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
2: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom, Paduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
6: Reklámot hallottak.

0: Ma van a Nemzeti Holdnapja, az a bizonyos amerikai ünnepnap, amelyet gyakorlatilag a világon mindenütt megtartanak. Éppen július 20-án, azaz ma. Nem véletlenszerű a dátum, napra pontosan 57 évvel ezelőtt, 1969. július 20-án lépett az első ember a Holdra. Ekkor landolt az Apollo 11 holdkompja, az Eagle, és Neil Armstrong kiejtette száján azt a bizonyos híres mondatot: kis lépés az embernek, nagy lépés az emberiségnek. Ez tulajdonképpen, mármint maga az ünnep, tisztelgés a történelmi holdra szállás Neil Armstrong és Buzz Aldrin előtt, bár ugye még mindig sokan vannak, akik továbbra is megkérdőjelezik, hogy egyáltalán megtörtént-e valaha a holdra szállás. Ezen a napon az űrkutatás fontosságára, a technológiai fejlődésre és a csillagászatra is felhívjuk, azaz ráirányítjuk a figyelmet mindenféle előadásokkal, múzeumi programokkal. Richard Nixon, amerikai elnök, 1971-ben hivatalos proklamációval is megerősítette a napot, hogy a világ egyik legnagyobb technológiai és emberi teljesítménye előtt adózni lehessen. Ha ma felnézünk az égre, éppenséggel van mit ünnepelni, bár így igaz, nálunk igencsak borongós és ködös az időjárás. Vezessenek, közlekedjenek óvatosan, körültekintően, és hogyha lehet, főleg ha autóval vannak, akkor ne éppenséggel, az eget kémlejék, arra ráérünk később is, amikor megérkeznek az esőzések, hiszen már a délelőtti órában kell számolni záporral, zivatarral. No, vegyük elő a holdról szóló dalokat, mindenféle jó kis holdas dalt, úgy az angol, mint a magyar területről. Kezdjünk mondjuk Julival, ez a hold utazás.
1: Fültől fülig.
2: Fun FM Rádió. Fülig
1: zene. Fun FM.

0: Remek hírek ma reggel a Fülix zenék között. Óriásinak is mondhatnám a most következő hírt, hiszen a magyar filmek és a Damien slágerek rajongóinak ez tényleg nagyon jó hír. November 12-én érkezik a mozikba a Hogyan tudnék élni nélküled, várva várt második része. De miért várnánk őszig? Idén júliustól újra műsorra tűzik az elmúlt 30 év legsikeresebb magyar zenés filmjét, így a Csíki moziban is újra együtt énekelhetjük a legnagyobb slágereket. A csavar pedig az, hogy a második rész legelső exkluzív részletét kizárólag az első rész mostani nyári vetítései előtt láthatjuk a nagyvásznon, sehol máshol nem mutatják be. Jegyek már kaphatók, így aztán nem érdemes lemaradni az extra premier előtti morzsákról. Jegyinfók és vásárlás ugye a prokult.ro oldalon vagy a mozipénztárában. Kivel nosztalgiázna egy jót, és hogyha már ugye a nosztalgia mint olyan szóba került, említettem korábban, hogy ma van a holdnapja is, lévén, hogy egészen konkrétan és egészen keretken 57 évvel ezelőtt, 1969. július 20-án lépett az első ember a holdra. És hogyha már a hold is képben van, és a Hogyan tudnék élni nélküled is képben van, és Damien is képben van a slágereivel, akkor ezt az egészet összekapcsoljuk egy jó kis muzsikában. Sajtból van a hold, a Hogyan tudnék élni nélküled című film egyik betétdala most a kotyogóban.
1: Kávé, kotyogó, Günther.

0: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
0: Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinxilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinxilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben találsz hazai új fehér burgonyát kilónként 1 lej 79 baniért, és őszi barackot kilónként 5 lej 99 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.
4: Van-e?

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Hétfőn reggel 9 és délelőtt 11 óra között 2 órás figyelmeztető sztrájkot tartanak az állami egészségügyi rendszerben dolgozók. A Sanitas szakszervezeti szövetség pedig bejelentette, július 28-án általános sztrájkot indít, ha a kormány nem módosítja az új bértörvény tervezetét. A Sanitas szerint a kormány társadalmi egyeztetés nélkül készítette el a közszféra új bérezési törvényének tervezetét, amely továbbra is jelentős bérkülönbségeket tart fenn, az egészségügyi dolgozók között és egyes alkalmazottak fizetésének csökkenését is eredményezheti. Nem olyan súlyos Románia helyzete, mint ahogyan azt sokan gondolják, jelentette Kinikus Ordán államfő az Observatornak adott interjúban. Az elnök elismerte, hogy csalódotta miatt az elmúlt 70 napban nem sikerült egy asztalhoz ültetnie a Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt vezetőit. Úgy fogalmazott, ez idő alatt sok energiát emésztett fel a politikai egyeztetés, amelyet más fontos ügyekre is fordíthattak volna. Kinikus Ordán ugyanakkor úgy véli, az elmúlt időszaknak pozitívumai is vannak. Szerint az elmúlt több mint egy évben nem robbantak ki jelentősebb korrupciós botrányok, ami azt mutatja, hogy a politikai pártok minden hiányosságuk ellenére igyekeztek megfelelni a társadalom elvárásainak. Nem állítja, hogy a politikai rendszer hibátlan, vagy hogy ne lennének politikai védelem alatt álló intézmények és vállalatok, de Kinikus Ordán szerint a helyzet korán sem olyan katasztrofális, mint ahogyan azt gyakran bemutatják. A magyar közélet elismert szereplői ajánlották köztársasági elnöknek Polgár Juditot, akivel a napokban fog találkozni Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök közösségi médiás bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy személy szerint hatalmas megtiszteltetésnek érezné, ha Polgár Judit elvállalná a felkérést. Elutasítja az új közalkalmazotti bértörvény pénteken közzétett felülvizsgált tervezetét a Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetsége és a Spiruhared Oktatási Szakszervezeti Szövetség. Az érdekvédelmi szervezetek közleménye szerint a tervezet javított változata valójában újabb sértés a tanügyi alkalmazottakra nézve, megszegi a kormány korábbi vállalásait és figyelmen kívül hagyja a hatályos jogszabályokból eredő kötelezettségeket. A szakszervezetek emlékeztetnek, 2024-ben megállapodás született arról, hogy az egyes didaktikai fokozattal és maximális szolgálati idővel rendelkező pedagógus legmagasabb fizetése egy szakorvos bérével legyen egyenértékű. A kormány azonban most lemondott erről a vállalásról és olyan bértáblát javasol, amelyben a tanár fizetése mintegy 4000 lejjel alacsonyabb. A szakszervezetek elfogadhatatlannak tartják azt is, hogy a legmagasabb pedagógusi fizetés még a 3-as szorzót sem éri el a bértáblán. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett borongós és a továbbiakban csapadékos időjárással kell számolni. Villámokkal kísért zápor, zivatar alakul ki a térségben. Csíkszeredában jelenleg 16 Celsius fokot mérnek, 25 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 4 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak nálunk az éterben. Úgy tűnik, hogy komoly esőzésekkel kell számolnunk a mai napon is, illetve, hogyha jól láttam, kedd délig első fokú árvízriasztás van érvényben, Hargita megyében is. Záporok, zivatarok alakulnak ki már akkor a reggeli órákban, ezekkel mindenképpen számolni kell már olyan értelemben, hogy nyilván esőzések, esetleges viharok idején lehetőleg ne tartózkodjunk szabad ég alatt. 17 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában jelenleg, a csúcsérték 22-24 fokig emelkedik, de ez még nagyon odébb van, egyelőre készüljünk az esőre. Ernyőt a kézbe, illetve jó szolgálata tehet a vízhatlan cipő is, de a legjobb az, hogyha bent maradnak velem, itt együtt leszünk az éterben, és higgyék el, hogy jól fog telni. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai között Rugel, Teddy Swims, Kali Roland, vagy Shiva Sofri Duo, Sixpence, Nonda Richard, és még sokan mások gondoskodnak az igazán jó hétfő hangulatáról.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port örölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsilhaa gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Axilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer Xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: A természet azt teszi, amit akar.
2: Yes!
1: Aesto Kesudio. Gazdag magnéziumban, gondosan ellenőrzött, természetes minőség. A Lidlben a 150 g-os Aesto sós és sótlan pörkölt Kesudio 7 lej 29 bani, és az 500 g-os Aesto piros héjú földi magyaró 7 lej 99 bani. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
3: Mi csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kis táskák.
4: Igaz színes falfestékek.
5: Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
3: És melyiket válasszuk?
5: Amit látok, mindenki a Trilak Héra termékeit dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
3: Egy játékon? Zorra.
5: Nem, egy új cipőre!
1: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuperakcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor Csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
6: Reklámot hallottak.
7: Fun FM.

Több súlyos közlekedési szabálysértést is feltártak a hétvégén a Hargita megyei rendőrök. Palánbányán egy férfit ugyanazon a napon kétszer is alkoholfogyasztás után kaptak volán mögött, végül őrizetbe vették. Lehet, hogy ezt a nagyon-nagyon durván zéró toleranciát ideje lenne nálunk is bevezetni. Részletek hamarosan a mai kotyogóban.

kirívó és egészen elképesztő közlekedési szabálysértésekkel volt tele a mögöttünk álló hétvége Hargita megyében, tájékoztat a masszol.ro. A hétvége abszolút negatív hőse egy 46 éves gyergyóújfalui férfi, aki Balánbányán egyetlen nap alatt kétszer bukott le. Szombat délután először egy parkolóautónak ütközött, ekkora szonda brutális 1,83-as értéket mutatott a leheletében. Eljárás indult ellene, de ez nem hatotta meg. Alig néhány órával később, este 9-kor a rendőrök újra a volán mögött találták a 125-ös megyei úton. Jogosítványa persze már nem volt, de a szonda ekkor is még 1,16-ot mutatott. A visszaeső sofőrt végül 24 órára őrizetbe vették, de nem ő volt az egyetlen. Gyergyó Szent Miklóson egy felfüggesztett jogsival vezető remetei férfit igazoltattak, Maros Hévízen pedig egy helyi sofőrnél mutatott 0,89 mutatott. A visszaeső sofőrt végül 24 órára őrizetbe vették, de nem ő volt az egyetlen. Gyergyó Szent Miklóson egy felfüggesztett jogsival vezető remetei férfit igazoltattak, Maros Hévízen pedig egy helyi sofőrnél mutatott 0,89-es értéket az alkohol.

0: ügyben nyomoz. Mit mondjak, sűrű volt a hétvége a megye útjain, ez tény. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra, és inkább ne próbáljuk ezeket a mutatványokat az imént említett úriemberek után csinálni, bár mondjuk az a régen alkalmazott pellengér, az nem is volt olyan nagyon rossz ötlet.
1: FM Rádió, Fülig Zene!

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassál figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy mindenkinek találj valamit, a Dedemánban most a különböző modellekben elérhető összecsukható ülőke csak 59, valamint az 1200 wattos páncer sarokcsíszoló csak 139 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Reklámot hallottak.
5: Fun

Temper City és a Self-Aware 2026-ból fél 10 után 7 perccel. Újabb ikonikus zenekar döntött úgy, hogy megválik az életművéhez fűződő lyukokról. Az Iron Maiden annak a Pophouse-nak adta el a zenei katalógusához, nevéhez, képmásához és egyéb szellemi tulajdonaihoz kapcsolódó érdekeltségeit, amelynek társalapítója az ABBA énekes dalszerzője Björn Ulvaeus. A Billboard beszámolója értelmében nem mondanak le teljes mértékben mindenről. A Pophouse 50%-os részesedést vásárolt, de az ügylet részleteit így a pontos vételárat nem hozták nyilvánosságra. Viszonyítási alap lehet, hogy 2 éve a Kissnek 300 millió dollár fölötti összeget fizettek, bár ott a százalékos megoszlást vette homály. No, de melyek azok a bizonyos zenei hagyatékok, amelyek a legtöbbet érnek, mondom azonnal. Előtt azonban, ha már az ABBA mint olyan szóba került, feltételezem, hogy ez a zenei hagyaték is rengeteget érhet, de itt egy dal a hagyatékból, 1980-ból, ABBA Lay All Your Love On Me. És bár lehet, hogy a hagyaték egy kicsit fura a megfogalmazás lévén, hogy az ABBA tagjai még mindannyian életben vannak, hagyatékot olyan értelemben használtam, hogy hátra hagytak valami rendkívülit vagy zseniálisat, mindabból, amit ők már letettek az asztalra, így igaz jó 40 éve.

0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszereda a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: Nézzünk szét egy kicsikét a zenei hagyatékok között, illetve hát említsünk azért árakat is, mert egy-egy ilyen csomag nem olcsó. Újabb ikonikus zenekar döntött úgy, hogy megválik az életművéhez fűződő jogokról. Az Iron Maiden annak a Pop House-nak adta el a zenei katalógusához, nevéhez, illetve képmásához és egyéb szellemi tulajdonaihoz kapcsolódó érdekeltségeit, amelynek társalapítója az ABBA énekes dalszerzője Björn Ulvaeus. A Billboard beszámolója értelmében nem mondtak le teljes mértékben mindenről, a Pop House 50%-os részesedést vásárolt, de az ügylet részleteit, így a pontos vételárat nem hozták nyilvánosságra. Viszonyítási alap lehet, hogy két éve a Kissnek 300 millió dollár fölötti összeget fizettek, bár ott a százalékos megoszlást vette a homály. Az viszont nem titok, hogy a megállapodás részét képezi a kavala figura Eddie is, aki különböző változatokban jelenik meg a lemezborítókon, emellett persze a koncerteken, egyes dalszövegekben és a merchandise cuccokon is fel-fel-bukkan. Az Iron Maiden egyik menedzsere Andy Taylor szerint a banda azt reméli az együttműködéstől, hogy ezáltal lehetősége nyílik újabb kreatív projekteket megvalósítani, miközben zenéjük olyan közönséghez is eljut, akikhez eddig nem. No de nézzünk szét a legértékesebb zenei életművek között, azaz kik keltek el a legmagasabb áron. Queen 1,27 milliárd dollár. Ahogy említettem, a Queen torony magasan vezet, az viszont biztos, hogy meg annyi slágerről és zseniális alkotásról van szó az életművükben, noha Freddie Mercury 1991-es halála után már semmi nem volt ugyanaz. Aztán itt van a felsorolás második helyezésén vagy pozícióján a pop királya Michael Jackson 600 milliós dolláros vételárral. A pop királya igen ellentmondásos személyiség volt, de az biztos, hogy tehetségét és zsenialitását soha senki nem kérdőjelezte meg. Maradandó nyomot hagyott a zenében, slágereit máig játsszák a rádiók. 2009-ben hunyt el durva, de ez a 600 millió dollár a Queen életműhöz képest kevesebb, mint a felét jelenti. Aztán itt van a harmadik helyen Bruce Springsteen 500 millió dollárral, a Pink Floyd 400 millió dollárral. Az angol zenekar úgy áll a negyedik helyen, hogy az életművükért kapott összeg alig harmada a Queen zenekarénak, de így sem szerény, legalábbis az összeg, amiről beszélünk. Aztán ugye említettem korábban, ötödik helyen van a Kiss 300 millió dollárral, hatodik helyen Phil Collins és a Genesis szintén 300 millióval, ez is dollárban, akár csak Bob Dylan hagyatéka szintén 300 millióval, Tina Turner szintén 300 millió, a rock'n'roll királynőjének hangja senki máséhoz nem hasonlítható, így aztán értelemszerűen sok pénzt kínáltak mindazért, amit ő letett az asztalra. David Bowie 250 millió dollár, 9. hely, illetve a 10. helyre futott be, Sting and the Police szintén 250 millió dolláros zenei és egyéb merchandise hagyatékkal.
1: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvasson figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben találsz hazai új fehér burgonyát kilónként 1 lej 79 baniért, és őszi barackot kilónként 5 lej 99 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Reklámot hallottak. Fun FM.

0: amikor ilyen állat vagyok, akkor semmi se számít.
1: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
2: Fan FM Rádió.
1: Fülig zene.

A pop történelem egyik legikonikusabb és legfélreértettebb dala szólt itt a Kotyogóban 3 perccel 10 óra előtt. Ez volt a 99 Luftballons Nena előadásában. Bár egy pörgős, rendkívül energikus szintipop slágerről van szó, amire a mai napig zseniálisan lehet bulizni, a szövege valójában egy kőkemény háború ellenes protest dal. A dalt a német zenekar ugye 1983 elején adta ki, keletkezésének van egy nagyon konkrét pillanata. Carlo Carges, a zenekar gitárosa 82-ben elment egy Rolling Stones koncertre Nyugat-Berlinben. Amikor a koncerten felengedtek egy csomó színes tufit, azt nézte, hogy a szél átfújja őket a berlini fal felett Kelet-Berlin irányába. Eljátszott a gondolattal, mi van, ha a radaron, a túloldalon ezt nem lufinak, hanem egy ellenséges támadásnak nézik. Ebből született meg a dalszöveg, a hidegháború és a nukleáris fenyegetettség kellős közepén. Utolsó előtti dalként csendült fel a Nenaféle 99 Luftballon, érkezik a konyha, rögtön utána hírek, információk a Fun FM hírszolgálattól. A világ!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Hétfőn reggel 9 és délelőtt 11 óra között 2 órás figyelmeztető sztrájkot tartanak az állami egészségügyi rendszerben dolgozók. A Sanitas szakszervezeti szövetség pedig bejelentette, július 28-án általános sztrájkot indít, ha a kormány nem módosítja az új bértörvény tervezetét. A Sanitas szerint a kormány társadalmi egyeztetés nélkül készítette el a közszféra új bérezési törvényének tervezetét, amely továbbra is jelentős bérkülönbségeket tart fenn, az egészségügyi dolgozók között is egyes alkalmazottak fizetésének csökkenését is eredményezheti. Nem olyan súlyos Románia helyzete, mint ahogyan azt sokan gondolják, jelentette Kinikus Ordán államfő az Observatornak adott interjúban. Az elnök elismerte, hogy csalódott amiatt az elmúlt 70 napban nem sikerült egy asztalhoz ültetnie a Szociáldemokrata párt és a Nemzeti Liberális párt vezetőit. Úgy fogalmazott, ez idő alatt sok energiát emésztett fel a politikai egyeztetés, amelyet más fontos ügyekre is fordíthattak volna. Kinikus Ordán ugyanakkor úgy véli, az elmúlt időszaknak pozitívumai is vannak. Szerint az elmúlt több mint egy évben nem robbantak ki jelentősebb korrupciós botrányok, ami azt mutatja, hogy a politikai pártok minden hiányosságok ellenére igyekeztek megfelelni a társadalom elvárásainak. Nem állítja, hogy a politikai rendszer hibátlan, vagy hogy ne lennének politikai védelem alatt álló intézmények és vállalatok, de Kinikus Ordán szerint a helyzet korántsem olyan katasztrofális, mint ahogyan azt gyakran bemutatják. A magyar közélet elismert szereplői ajánlották köztársasági elnöknek Polgár Juditot, akivel a napokban fog találkozni Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök közösségi médiás bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy személy szerint hatalmas megtiszteltetésnek érezné, ha Polgár Judit elvállalná a felkérést. Elutasítja az új közalkalmazotti bértörvény pénteken közzétett felülvizsgált tervezetét a Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetsége és a Spiro Háret Oktatási Szakszervezeti Szövetség. Az érdekvédelmi szervezetek közleménye szerint a tervezet javított változata valójában újabb sértés a tanügyi alkalmazottakra nézve, megszegi a kormány korábbi vállalásait és figyelmen kívül hagyja a hatályos jogszabályokból eredő kötelezettségeket. A szakszervezetek emlékeztetnek, 2024-ben megállapodás született arról, hogy az egyes didaktikai fokozattal és maximális szolgálati idővel rendelkező pedagógus legmagasabb fizetése egy szakorvos bérével legyen egyenértékű. A kormány azonban most lemondott erről a vállalásról, és olyan bértáblát javasol, amelyben a tanár fizetése mintegy 4000 lejjel alacsonyabb. A szakszervezetek elfogadhatatlannak tartják azt is, hogy a legmagasabb pedagógusi fizetés még a 3-as szorzót sem éri el a bértáblán. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett borongós és a továbbiakban csapadékos időjárással kell számolni. Villámokkal kísért zápor, zivatar alakul ki a térségben. 25 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
2: A hírek után
0: vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
1: Marad a 18 fok, marad a borongós időjárás, hamarosan pedig esőzések is kialakulnak, úgyhogy maradjunk bent, ha tehetjük. Fülig zenékkel és friss kávéval köszöntöm Önöket, ez a mai kotyogó egy újabb órája. Én Günther Ottó vagyok, ha kedvük van, tartsanak velem. BB Rexa, Faithless, DJ Goyan, Vétek, Loft, Lott, Fibbegi, Alex Warren, Richard Marks és még sokan mások gondoskodnak a kellemes délelőtti hangulatról.

0: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most! 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban. Minerva,
1: teljesítmény otthona. Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doran English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Mit csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kis táskák.
3: Inkább színes falfestékek.
4: Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
2: És melyiket válasszuk?
4: Amit látok, mindenki a Trilak Héra termékeit dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
2: Egy játékkonzolra?
4: Nem, egy új cipőre.
5: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuperakcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
6: Reklámot hallottak.
7: Fun FM.

Manuel és Zália, valamint a Dada. Hétfő reggel, hát körülbelül fél órája elindult a 2026-os Roncsautó program magánszemélyeknek szóló kiírása, amelyre az érdeklődők online jelentkezhettek a Környezetvédelmi Alapkezelő, az AFEME erre a célra létrehozott felületén. A regisztráció 10 órakor kezdődött, az idei program költségvetése pedig 300 millió lej. Az igényelhető ökotámogatások összege pedig a megvásárolni kívánt jármű típusától függ. 18.500 lej új, tisztán elektromos vagy hidrogén üzemanyagcellás személygépkocsi vásárlására, 15.000 lej új plug-in hibrid személyautó vagy elektromos motorkerékpár vásárlására, 12.000 lej új hibrid meghajtású személygépkocsi vásárlására, illetve 10.000 lej új hagyományos belső égésű motorral, beleértve az LPG vagy a CNG meghajtású személygépkocsi, illetve motorkerékpár vásárlására. A jelentkezőknek az erre a célra létrehozott online felületre kell feltölteniük a finanszírozási kérelmet. A AFEME tájékoztatása szerint egy magánszemély egy jelentkezési időszakban legfeljebb 2 ökotámogatást igényelhet, azaz járművenként egyet, írja az AFEME a hivatalos tájékoztatóban. Fülig zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak. Hozok egy dalt 1995-ből, ha jól emlékszem, valamikor októberben jelent meg a dal hivatalosan, egészen pontosan október 30-án, és a What's the Story Morning Glory című nagylemezen kapott helyet az Oasis előadásában. Na de hogy került vissza 31 év után ez a dal ismét a brit kislemezlista, hát élvonalába, elmondom azonnal.

Aki végigkövette a 2026-os futballvilágbajnokság történéseit, annak már nem is kérdés, hogy miért, illetve hogy került vissza az Oasis-től az imént hallott Wonderwall a brit kislemezlista élére. Aki lemaradt, annak megmutatom...

És persze mutatom a sztori mellé, hogy nem a turné miatt került vissza ez a dal a BBC kislemezlistára, hanem mert az angol válogatott játékosai és a szurkolók a lezajlott 2026-os Észak-Amerikai Világbajnokság alatt teljesen kisajátították a Wonderwall-t. Ez lett az angolok nem hivatalos VB himnusza. Minden győztes meccs után ezt énekelték a stadionokban, a pubokban és az öltözőkben. Ettől kapott ekkora streaming és letöltési löketet a dal, hogy a 14. helyről egyből felugrott a második pozícióba, viszont a sors igen-igen fura fintora, hogy 31 év után a dal megint csak a második helyet tudta megcsípni. Úgy tűnik, hogy ez az all-time record, de a number one-ról most is lemaradt. Sam Fender és Olivia Dean közös dala Rainy In tartja a csúcsot már a 17. hete, és ez nem semmi. Így a Wonderwall megint beszorult a második helyre. Egyébként a dal, mint említettem, 1995-ben jelent meg What's the Story Morning Glory című nagylemezen. És hogyha már a britek, mint olyan, és a világ vezető egyik legjobb slágerlistája előkerült, akkor hadd mutatom meg a jelenleg is vezető pozícióban levő Sam Fender Olivia Dean közösét, ez a Rain Me In.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig Zene.

0: Ricky and Poveri, valamint a Mamma Maria 1982-ből ugrunk előbbre az időben, de nem kötünk ki még a jelenben. 2010. július 20-án Bruno Mars piacra dobta a Just the Way You Are című debütáló kislemezet, és elsöprő sikert aratott vele, a többi pedig már zenetörténelem. A bemutatkozó kislemez egyébként 11 országban, köztük az Egyesült Államokban és Angliában is number one siker lett. Bruno Mars pedig egy csapásra világsztárra avanzsálta, akit a dalnak köszönhetően a következő évben a legjobb férfi popénekes teljesítményért járó kategóriában Grammy-díjjal jutalmaztak. A zenész azóta bebizonyította, hogy nem egy slágeres előadó, hanem napjaink egyik legsikeresebb énekes dalszerzője és producere, akinek világszerte hatalmas rajongótábora van, és a szakma is értékeli a zenéjét, amit számtalan díjjal is elismertek. Bruno Mars többek között 11 Grammy díjjal büszkelkedhet. Hamarosan érkezik a dal, ami elindította ezt az egész rendkívül szép és dinamikus, ugyanakkor diadal teljes menetelést.
1: Azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu.
2: Reklámot hallottak.

Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.

0: Itt vagyunk veled, itt vagyunk otthon. 87,6 Fun FM Rádió. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Hétfőn reggel 9 és délelőtt 11 óra között 2 órás figyelmeztető sztrájkot tartanak az állami egészségügyi rendszerben dolgozók. A Sanitas szakszervezeti szövetség pedig bejelentette, július 28-án általános sztrájkot indít, ha a kormány nem módosítja az új bértörvény tervezetét. A Sanitas szerint a kormány társadalmi egyeztetés nélkül készítette el a közszféra új bérezési törvényének tervezetét, amely továbbra is jelentős bérkülönbségeket tart fenn, az egészségügyi dolgozók között és egyes alkalmazottak fizetésének csökkenését is eredményezheti. Nem olyan súlyos Románia helyzete, mint ahogyan azt sokan gondolják, jelentette Kinikus Ordán államfő az Observatornak adott interjúban. Az elnök elismerte, hogy csalódott, amiatt az elmúlt 70 napban nem sikerült egy asztalhoz ültetnie a Szociáldemokrata párt és a Nemzeti Liberális párt vezetőit. Úgy fogalmazott, ez idő alatt sok energiát emésztett fel a politikai egyeztetés, amelyet más fontos ügyekre is fordíthattak volna. Kinikus Ordán ugyanakkor úgy véli, az elmúlt időszaknak pozitívumai is vannak. Szerint az elmúlt több mint egy évben nem robbantak ki jelentősebb korrupciós botrányok, ami azt mutatja, hogy a politikai pártok minden hiányosságok ellenére igyekeztek megfelelni a társadalom elvárásainak. Nem állítja, hogy a politikai rendszer hibátlan, vagy hogy ne lennének politikai védelem alatt álló intézmények és vállalatok, de Kinikus Ordán szerint a helyzet korán sem olyan katasztrofális, mint ahogyan azt gyakran bemutatják. A magyar közélet elismert szereplői ajánlották köztársasági elnöknek Polgár Juditot, akivel a napokban fog találkozni Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök közösségi médiás bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy személy szerint hatalmas megtiszteltetésnek érezné, ha Polgár Judit elvállalná a felkérést. Elutasítja az új közalkalmazotti bértörvény pénteken közzétett felülvizsgált tervezetét a Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetsége és a Spiruhared Oktatási Szakszervezeti Szövetség. Az érdekvédelmi szervezetek közleménye szerint a tervezet javított változata valójában újabb sértés a tanügyi alkalmazottakra nézve, megszegi a kormány korábbi vállalásait és figyelmen kívül hagyja a hatályos jogszabályokból eredő kötelezettségeket. A szakszervezetek emlékeztetnek, 2024-ben megállapodás született arról, hogy az egyes didaktikai fokozattal és maximális szolgálati idővel rendelkező pedagógus legmagasabb fizetése egy szakorvos bérével legyen egyenértékű. A kormány azonban most lemondott erről a vállalásról és olyan bértáblát javasol, amelyben a tanár fizetése mintegy 4000 lejjel alacsonyabb. A szakszervezetek elfogadhatatlannak tartják azt is, hogy a legmagasabb pedagógusi fizetés még a 3-as szorzót sem éri el a bértáblán. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett borongós és a továbbiakban csapadékos időjárással kell számolni. Villámokkal kísért zápor, zivatar alakul ki a térségben. 25 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
2: A hírek után
0: vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 4 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket fülig zenékkel. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbja is rakoznak itt az éterben. Kezdünk a Count Basie-kkel, ez az Off My Skin. Ha kedvük van, tartsanak velem.

Olivia Rodrigo és a Drop Dead Fülig zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak itt az éterben. Úgy tűnik, hogy vége a pazarlásnak, életbe lépett az eladatlan ruhák és cipők megsemmisítésének a tilalma. Egészen pontosan erről határozott az Európai Unió. Vasárnaptól hivatalosan életbe lépett a szigorú rendelet, amely megtiltja a nagyvállalatoknak az eladatlan ruházati cikkek bezúzását vagy megsemmisítését. Az intézkedésre óriási szükség volt, hiszen az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adatai szerint évente akár 600 ezer tonna teljesen új textília végezte a megsemmisítőkben az ultra fast fashion pörgése miatt. A multiknak mostantól kötelező a raktáron maradt árut kedvezményesen értékesíteniük, jótékonysági célra adományozniuk, vagy újrahasznosítaniuk. Kivételt csak a hamisítványok vagy a sérült darabok képeznek. A közepes méretű cégekre a szabályok 2030-tól vonatkoznak, majd a betartásukat pedig a hazai hatóságoknak lesz kötelességük ellenőrizni.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy tökéletes házigazda légy, a Dedemánban most a Paxton borhűtő csak 579 lej. Ráadásul július 31-ig a Dedemán Direkt kártyával minimum 13 000 lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár. Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy mindig legyen hideg ital az egész társaságnak, a Dedemánban most a Paxton jégkészítőgép csak 349 lej. Ráadásul július 31-ig a Dedemán Direkt kártyával minimum 13 000 lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
2: Reklámot hallottak.

Miles Smith és a Heaven 2026-ból fülig zenék az éterben annak érdekében, hogy mindenkinek jól teljen a munkával az idő, mert hogy munkaidőben vagyunk, azaz a szerencsésebbek lehet, hogy pihenhetnek valahol, és jó pihenést kívánunk nekik, élvezzék a nyári szabadságot, mi pedig most tartjuk a frontot, aztán majd nyilván változik a történet, mi pihenünk, ők pedig tartják a frontot, ahogy mondani szokás. 12:07 érkezik a No Rule, valamint az Everest, rögtön utána visszaugrunk, nem is cserénk sorrendet. Tegyünk egy kis kitérőt a 80-as évekbe. Shannon és a Let the Music Play.

0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén, Csíkszereda, Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Zelmerlő és a Heroes 2015-ből. Ez volt az utolsó a mai kotyogóban, mármint dal. Én Günther Otto vagyok, ezzel a dallal búcsúzom, hiszen déli 12 óra van. Hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól, a folytatásban pedig továbbra is az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak nálunk az éterben.
1: Fan FM Rádió, Fülig Zene!
2: Fülig Zene!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Felhőszakadásokra és viharokra figyelmeztető előrejelzéseket adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat, melyek egyike Hargita megyét is érinti. Hétfő este 10 óráig sárga jelzésű riasztás van érvényben Munténia, Dobrudzsa és Moldva egyes térségeiben, Erdély keleti és délkeleti régióiban, valamint a déli és a keleti Kárpátok nagy részén. Ezeken a területeken villámlásokkal és heves széllökésektől kísért felhőszakadásokra, szélviharokra és jégesőre kell számítani. A széllökések sebessége elérheti az 50-70 km/h, elszórtan meghaladhatja a 80 km/h. A hirtelen lezúduló csapadék mennyisége meghaladhatja a 40-50 litert négyzetméterenként, értesült az Agile Press. Kedd délig első fokú árvízriasztás van érvényben Hargita megye folyóin. A hidrológiai figyelmeztetés elsősorban a hegyoldalokon lezúduló nagy mennyiségű csapadékra, a patakok és vízmosások hirtelen vízhozam növekedésére, valamint a kisebb folyókon kialakuló villámárvizekre vonatkozik, amelyek súlyos helyi árvizeket okozhatnak, olvasható a figyelmeztetésben. Vége a felesleges ruha és cipő égetésnek az Európai Unióban, vasárnaptól ugyanis hivatalosan is életbe lépett az a szigorú uniós rendelet, amely megtiltja a nagyvállalatoknak az eladatlan ruházati cikkek bezúzását vagy megsemmisítését. Az intézkedésre óriási szükség volt, hisz az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adatai szerint évente akár 600 ezer tonna teljesen új textília végezte a megsemmisítőkben az ultra fast fashion pörgése miatt. A multiknak mostantól kötelező a raktáron maradt árut kedvezményesen értékesíteniük, jótékonysági célra eladományozniuk vagy újrahasznosítaniuk. Kivételt csak a hamisítványok vagy a sérült darabok képeznek. A közepes méretű cégekre a szabályok 2030-tól vonatkoznak majd, a betartásokat pedig a hazai hatóságok ellenőrzik. Egy hosszabb, viszonylag stabil időszak után ismét drágulni kezdtek az üzemanyagok a romániai kutakon. A trendet a Rompetrol indította el egy 14-ban is gázolaj emeléssel, amit a Lukoil és a MOL is követett 10-banival. A hétvégén a piacvezető Petrom is lépett, ráadásul ők a többiekkel ellentétben nem csak a gázolaj, hanem a benzin árát is megemelték. A drágítások után a gázolaj literek 9 lej 49 és 9 lej 65 bani között mozog. A legolcsóbban a Petromnál, a legdrágábban a Rompetrolnál tankolhatunk. A benzin ára 8 lej 68 és 8 lej 78 bani között alakul. A Lukoilnál a legkisebb, míg a Rompetrol, a MOL és az OMV kútjainál a legmagasabb a tarifa, értesült a Székelyhon. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változóan felhős égbolt mellett egyelőre marad a borongós, a későbbiekben azonban csapadékos időjárás térségünkben. Zápor, zivatar is kialakulhat, esőzések környezetében pedig villámlásokkal kell számolni. 20 fokot mérnek Csíkszeredában, az előrejelzés szerint 23-25 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió. Reggeli kávé. Vidám száj. Fun FM. Amit hallgassál.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Mi csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kis táskák.
2: Inkább színes falfestékek.
3: Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
1: És melyiket válasszuk?
3: Amit látok, mindenki a Trilak Héra termékeit dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
1: Egy játékkonzolra?
3: Nem. Egy új cipőre.
4: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuperakcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor Csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
5: Reklámot hallottak.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobb.

0: csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6. Csíkszereda.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Felhőszakadásokra és viharokra figyelmeztető előrejelzéseket adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat, melyek egyike Hargita megyét is érinti. Hétfő este 10 óráig sárga jelzésű riasztás van érvényben Munténia, Dobrudzsa és Moldva egyes térségeiben, Erdély keleti és délkeleti régióiban, valamint a déli és a keleti Kárpátok nagy részén. Ezeken a területeken villámlásokkal és heves széllökésektől kísért felhőszakadásokra, szélviharokra és jégesőre kell számítani. A széllökések sebessége elérheti az 50-70 km/h, elszórtan meghaladhatja a 80 km/h. A hirtelen lezúduló csapadék mennyisége meghaladhatja a 40-50 litert négyzetméterenként, értesült az Agile Press. Kedd délig első fokú árvízriasztás van érvényben Hargita megye folyóin. A hidrológiai figyelmeztetés elsősorban a hegyoldalokon lezúduló nagy mennyiségű csapadékra, a patakok és vízmosások hirtelen vízhozam növekedésére, valamint a kisebb folyókon kialakuló villámárvizekre vonatkozik, amelyek súlyos helyi árvizeket okozhatnak, olvasható a figyelmeztetésben. Vége a felesleges ruha és cipő égetésnek az Európai Unióban. Vasárnaptól ugyanis hivatalosan is életbe lépett az a szigorú uniós rendelet, amely megtiltja a nagyvállalatoknak az eladatlan ruházati cikkek bezúgzását vagy megsemmisítését. Az intézkedésre óriási szükség volt, hisz az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adatai szerint évente akár 600 ezer tonna teljesen új textília végezte a megsemmisítőkben az ultra fast fashion pörgése miatt. A multiknak mostantól kötelező a raktáron maradt árut kedvezményesen értékesíteniük, jótékonysági célra eladományozniuk vagy újrahasznosítaniuk. Kivételt csak a hamisítványok vagy a sérült darabok képeznek. A közepes méretű cégekre a szabályok 2030-tól vonatkoznak majd, a betartásokat pedig a hazai hatóságok ellenőrzik. Egy hosszabb, viszonylag stabil időszak után ismét drágulni kezdtek az üzemanyagok a romániai kutakon. A trendet a Rompetrol indította el egy 14-ben is gázolajemeléssel, amit a Lukoil és a MOL is követett 10-banival. A hétvégén a piacvezető Petrom is lépett, ráadásul ők a többiekkel ellentétben nem csak a gázolaj, hanem a benzin árát is megemelték. A drágítások után a gázolaj litere 9 lej 49 és 9 lej 65 bani között mozog. A legolcsóbban a Petromnál, a legdrágábban a Rompetrolnál tankolhatunk. A benzin ára 8 lej 68 és 8 lej 78 bani között alakul. A Lukoilnál a legkisebb, míg a Rompetrol, a MOL és az OMV kútjainál a legmagasabb a tarifa, értesült a Székelyhon. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változóan felhős égbolt mellett egyelőre marad a borongós, a későbbiekben azonban csapadékos időjárás térségünkben. Zápor, zivatar is kialakulhat, esőzések környezetében pedig villámlásokkal kell számolni. 20 fokot mérnek Csíkszeredában, az előrejelzés szerint 23-25 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu.
2: Reklámot hallottak!

0: mást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszered a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Felhő szakadásokra és viharokra figyelmeztető előrejelzéseket adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat, amelyek egyike Hargita megyét is érinti. Hétfő este 10 óráig Munténia, Dobrudzsa és Moldva egyes térségeiben, Erdély keleti és délkeleti régióiban, valamint a déli és a keleti Kárpátok nagy részén villámlásokkal és heves széllökésekkel kísért felhőszakadásokra, szélviarokra és jégesőre kell számítani. A széllökések sebessége elérheti az 50-70 km/h, elszórtan meghaladhatja a 80 km/h, a hirtelen lezúduló csapadék mennyisége pedig meghaladhatja a 40-50 litert négyzetméterenként. Kedd délig elsőfokú árvíz riasztás is érvényben van Hargita megye folyóin. A hidrológiai figyelmeztetés elsősorban a hegyoldalakon lezúduló nagy mennyiségű csapadékra, a patakok és vízmosások hirtelen vízhozam növekedésére, valamint a kisebb folyókon kialakuló villámárvizekre vonatkozik, amelyek súlyos helyi árvizeket okozhatnak, olvasható a figyelmeztetésben. Véget ért az egészségügyi és szociális dolgozók hétfői kétórás figyelmeztető sztrájkja, amelyet a Sanitas szakszervezet szervezett a közalkalmazotti bértörvény ellen. A kétórás munkabeszüntetés alatt a törvényi előírásoknak megfelelően a sürgősségi ellátást és az egészségügyi tevékenységek egyharmadát biztosították. A szakszervezet közleménye szerint a tiltakozással azt üzenték a döntéshozóknak, nem fogadnak el több fedezet nélküli ígéretet és hibás bérszorzót. Követeléseik között igazságos referenciaérték, megfelelő besorolás, valamint a pótlékok teljes kifizetése szerepel az ágazat összes dolgozója, az orvosoktól és asszisztensektől a szociális munkásokon át az adminisztratív személyzetig. A Sanitas hangsúlyozta, a sztrájk közvetlen következménye annak, hogy a kormány elutasítja a párbeszédet. A tiltakozási menetrend változatlan, így ha nem születik megoldás, július 28-ától határozatlan idejű általános sztrájk jöhet az egészségügyben. Március közepe óta a legmagasabb szintre emelkedett az európai gázár, és jelentősen megdrágult a nyersola is az Egyesült Államok és Irán közötti kiéleződő konfliktus miatt. A feszültség a hormuzi szoros tengeri szállításait veszélyezteti. Az irányadó holland gáztőzsdén több mint 4%-kal emelkedett a jegyzés, így egy megavatóra ára megközelítette a 60 eurót, ez csak nem duplája a tavalyi szintnek. Elemzők szerint, amíg a konfliktus tart, az energia ára tartósan magas maradhat. Közben az olajpiacon a Brent nyersolaj hordonként jára több mint egy hónap után először lépte át a 90 dolláros szintet, sőt reggel a 91 dollárt is. A helyzet július 8-án durvult el, amikor a Washington és Teherán közötti tűzszünet véget ért. A hétvégén az amerikai erők újabb légi csapásokat hajtottak végre, míg az iráni forradalmi gárda rakétatámadást indított egy jordániai amerikai támaszpont ellen, és megtámadott két tankert a hormuzi szorosban. Az útvonalat az iráni hadsereg jelenleg teljesen lezártnak tekinti. Reagálva a piaci helyzetre, az Egyesült Államokban tavaly május óta a legmagasabb szintre, 452-re nőtt a működő olajfúró tornyok száma. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán még kialakulhat kisebb-nagyobb zápor, zivatar, esőzések környezetében pedig villámlásokkal is számolni kell. A hőmérsékleteket tekintve Csíkszeredában jelenleg 20 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 22-24 fokig emelkedhet. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Mit csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kis táskák.
1: Inkább színes falfestékek. Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
0: És melyiket válasszuk?
1: Amit látok, mindenki a Trilak Héra termékeit dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
0: Egy játékkonzolra?
1: Nem, egy új cipőre.
2: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuperakcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban. Minerva,
3: teljesítmény otthona. Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképző központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
4: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
5: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fun FM.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fun FM Rádió.

0: Fülig zene, fülig mosoly.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.
2: Nem csúszik az este,

FM 87.6.

egyszer ide bújnám. Kerülöm az ágyat, mert álmomban csak eszembe jutnám. Nem találtad bennem, amit kerestél. Szedd a lábad, szerettem, hogy szerettél.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Kedd délig első fokú árvízriasztás van érvényben Hargita megye folyóin, a hidrológiai figyelmeztetés elsősorban a hegyoldalakon lezúduló nagy mennyiségű csapadékra, a patakok vízmosások és hirtelen vízhozam növekedésére értendő, valamint a kisebb folyókon kialakuló villám árvizekre vonatkozik, amelyek súlyos helyi árvizeket okozhatnak, olvasható a figyelmeztetésben. Véget ért az egészségügyi és szociális dolgozók hétfői két órás figyelmeztető sztrájkja, amelyet a Sanitas szakszervezet szervezett a közalkalmazotti bértörvény ellen. A két órás munkabeszüntetés alatt a törvényi előírásoknak megfelelően a sürgősségi ellátást és az egészségügyi tevékenységek egyharmadát biztosították. A szakszervezet közleménye szerint a tiltakozással azt üzenték a döntéshozóknak, hogy nem fogadnak el több fedezet nélküli ígéretet és hibás bérszorzót. Követelései között igazságos referenciaérték, megfelelő besorolás, valamint a pótlékok teljes kifizetése szerepel, az ágazat összes dolgozója, az orvosoktól és az asszisztensektől a szociális munkásokon át az adminisztratív személyzet számára. A Sanitas hangsúlyozta, a sztrájk közvetlen következménye annak, hogy a kormány elutasítja a párbeszédet. A tiltakozási menetrend változatlan, így ha nem születik megoldás, július 28-ától határozatlan idejű általános sztrájk jöhet az egészségügyben. Március közepe óta a legmagasabb szintre emelkedett az európai gázár, és jelentősen megdrágult a nyersolaj az Egyesült Államok, valamint Irán közötti kiéleződő konfliktus miatt. A feszültség a hormozi szoros tengeri szállításait veszélyezteti. Az irányadó holland gáztőzsdén több mint 4%-kal emelkedett a jegyzés, így egy megavattóra ára megközelítette a 60 eurót, ez csak nem a duplája a tavalyi szintnek. Elemzők szerint, amíg a konfliktus tart, az energia ára tartósan magas maradhat. Közben az olajpiacon a Brent nyersolaj hordonkénti ára több mint egy hónap alatt először lépte át a 90 dolláros szintet. A 91 dollárt is meghaladhatja. Egy hosszabb, viszonylag stabil időszak után ismét drágulni kezdtek az üzemanyagok a romániai benzinkutakon. A trendet a Rompetrol indította el egy 14 banis gázolaj emeléssel, amit a Lukoil és a MOL is követett 10 banival. A drágítások után a gázolaj litere 9,49 és 9,65 bani között mozog. A legolcsóbban a Petromnál, a legdrágában a Rompetrolnál tankolhatunk. A benzinára 8,68 és 8,78 bani között alakul. A Lukoilnál a legkisebb, még a Rompetrol, a MOL és az OMV kutyainál a legmagasabb a tarifa. A hétvégén a piacvezető Petrom is lépett, ráadásul ők a többiekkel ellentétben nem csak a gázolaj, hanem a benzinárát is megemelték, méghozzá 10 banival. Lezárult Hargita megye tanácsának idei kulturális pályázati programja. A beérkezett 145 jelentkezésből végül 78 civil kezdeményezés kap támogatást a megyétől. A három alintézmény között elosztott több mint 1 millió lejes összkeretet rendezvényekre, hagyományőrző táborokra, kiadványokra és közösségi programokra fordítják. A Csíkszeredai Hargita megyei kulturális központ 360 ezer lejes keretéből 26 projekt valósulhat meg. Bíró Barna Botond, a megyei tanács elnöke hétfői sajtóközleményében kiemelte, a program célja a helyi identitás erősítése mellett az, hogy a kulturális élet a kisebb vidéki településeken is folyamatosan jelen legyen. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán változóan felhős égbolt mellett marad a javarészt száraz napos időjárás, elszigetelten azonban a továbbiakban is kialakulhat kisebb-nagyobb esőzés. 22 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 23-24 foknál nem emelkedik magasabbra. A holnapi nap folyamán derült égbolt mellett száraz napos időjárás várható, tovább emelkednek az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban azonban a hőmérséklet 12 Celsius fokig süllyedhet, napközben a csúcsérték akár a 24-26 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: A természet azt teszi, amit akar.
2: Yes!
1: Aesto Kesudió. Gazdag magnéziumban, gondosan ellenőrzött, természetes minőség. A Lidlben a 150 g-os Aesto sós és sótlan pörkölt Kesudió 7 lej 29 bani, és az 500 g-os Aesto piros héjú földi magyaró 7 lej 99 bani. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
3: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassál figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu.
5: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Kedd déligen sőfokú árvízriasztás van érvényben Hargita megye folyóin, a hidrológiai figyelmeztetés elsősorban a hegyoldalakon lezúduló nagy mennyiségű csapadékra, a patakok, vízmosások és hirtelen vízhozam növekedésére értendő, valamint a kisebb folyókon kialakuló villám árvizekre vonatkozik, amelyek súlyos helyi árvizeket okozhatnak, olvasható a figyelmeztetésben. Véget ért az egészségügyi és szociális dolgozók hétfői figyelmeztető sztrájkja, amelyet a szanitás szakszervezet szervezett a közalkalmazotti bértörvény ellen. A kétórás munkabeszüntetés alatt a törvényi előírásoknak megfelelően a sürgősségi ellátást és az egészségügyi tevékenységek egyharmadát biztosították. A szakszervezet közleménye szerint a tiltakozással azt üzenték a döntéshozóknak, hogy nem fogadnak el több fedezet nélküli ígéretet és hibás bérszorzót. Követelései között igazságos referenciaérték, megfelelő besorolás, valamint a pótlékok teljes kifizetése szerepel, az ágazat összes dolgozója, az orvosoktól és az asszisztensektől a szociális munkásokon át az adminisztratív személyzet számára. A Sanitas hangsúlyozta, a sztrájk közvetlen következménye annak, hogy a kormány elutasítja a párbeszédet. A tiltakozási menetrend változatlan, így ha nem születik megoldás, július 28-ától határozatlan idejű általános sztrájk jöhet az egészségügyben. Március közepe óta a legmagasabb szintre emelkedett az európai gázár, és jelentősen megdrágult a nyersolaj az Egyesült Államok, valamint Irán közötti kiéleződő konfliktus miatt. A feszültség a hormozi szoros tengeri szállításait veszélyezteti. Az irányadó holland gáztőzsdén több mint 4%-kal emelkedett a jegyzés, így egy megavattóra ára megközelítette a 60 eurót, ez csak nem a duplája a tavalyi szintnek. Elemzők szerint, amíg a konfliktus tart, az energia ára tartósan magas maradhat. Közben az olajpiacon a Brent nyersolaj hordonkénti ára több mint egy hónap alatt először lépte át a 90 dolláros szintet, a 91 dollárt is meghaladhatja. Egy hosszabb, viszonylag stabil időszak után ismét drágulni kezdtek az üzemanyagok a romániai benzinkutakon. A trendet a Rompetrol indította el egy 14 banis gázolaj emeléssel, amit a Lukoil és a MOL is követett 10 banival. A piacvezető Petrom is lépett, ráadásul ők a többiekkel ellentétben nem csak a gázolaj, hanem a benzin árát is megemelték, méghozzá 10 banival. A drágítások után a gázolaj litere 9,49 és 9,65 bani között mozog. A legolcsóbban a Petromnál, a legdrágában a Rompetrolnál tankolhatunk. A benzinára 8,68 és 8,78 bani között alakul. A Lukoilnál a legkisebb, még a Rompetrol, a MOL és az OMV kutyainál a legmagasabb a tarifa. Lezárult Hargita megye tanácsának idei kulturális pályázati programja. A beérkezett 145 jelentkezésből végül 78 civil kezdeményezés kap támogatást a megyétől. A három alintézmény között elosztott több mint 1 millió lejes összkerettet rendezvényekre, hagyományőrző táborokra, kiadványokra és közösségi programokra fordítják. A Csíkszeredai Hargita megyei kulturális központ 360 ezer lejes keretéből 26 projekt valósulhat meg. Bíró Barna Botond, a megyei tanács elnöke hétfői sajtóközleményében kiemelte, a program célja a helyi identitás erősítése mellett az, hogy a kulturális élet a kisebb vidéki településeken is folyamatosan jelen legyen. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán változóan felhős égbolt mellett marad a javarészt száraz napos időjárás, elszigetelten azonban a továbbiakban is kialakulhat kisebb-nagyobb esőzés. 22 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 23-24 foknál nem emelkedik magasabbra. A holnapi nap folyamán derült égbolt mellett száraz napos időjárás várható, tovább emelkednek az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban azonban a hőmérséklet 12 Celsius fokig süllyedhet, napközben a csúcsérték akár a 24-26 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

Fültől fülig, Fan FM.

0: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most! 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
1: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
3: A természet azt teszi, amit akar.
4: Yes!
3: Aesto Kesudió. Gazdag magnéziumban, gondosan ellenőrzött, természetes minőség. A Lidlben a 150 g-os Aesto sós és sótlan pörkölt Kesudió 7 lej 29 bani, és az 500 g-os Aesto piros héjú földi magyaró 7 lej 99 bani. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
5: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
6: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringseal HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
7: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
8: Reklámot hallottak.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: Próbáld ki te is a Kálma Csup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálma Csup. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia. Ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: Mit csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kis táskák.
3: Inkább színes falfestékek.
4: Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
2: És melyiket válasszuk?
4: Amit látok, mindenki a Trilak Héra termékei dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
2: Egy játékkonzolra?
4: Nem, egy új cipőre.
5: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuperakcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
6: Reklámot hallottak.

0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszereda a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
4: Kézzel keverve.
0: Lux Funk Black Mix.
5: A Lux Funk Radio Mix műsora.
4: Lux Funk Radio.
5: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Kedd délig első fokú árvízriasztás van érvényben Hargita megye folyóin, a hidrológiai figyelmeztetés elsősorban a hegyoldalakon lezúduló nagy mennyiségű csapadékra, a patakok vízmosások és hirtelen vízhozam növekedésére értendő, valamint a kisebb folyókon kialakuló villám árvizekre vonatkozik, amelyek súlyos helyi árvizeket okozhatnak, olvasható a figyelmeztetésben. Véget ért az egészségügyi és szociális dolgozók hétfői figyelmeztető sztrájkja, amelyet a Sanitas szakszervezet szervezett a közalkalmazotti bértörvény ellen. A két órás munkabeszüntetés alatt a törvényi előírásoknak megfelelően a sürgősségi ellátást és az egészségügyi tevékenységek egyharmadát biztosították. A szakszervezet közleménye szerint a tiltakozással azt üzenték a döntéshozóknak, hogy nem fogadnak el több fedezet nélküli ígéretet és hibás bérszorzót. Követelései között igazságos referenciaérték megfelelő besorolás, valamint a pótlékok teljes kifizetése szerepel, az ágazat összes dolgozója, az orvosoktól és az asszisztensektől a szociális munkásokon át az adminisztratív személyzet számára. A Sanitas hangsúlyozta, a sztrájk közvetlen következménye annak, hogy a kormány elutasítja a párbeszédet. A tiltakozási menetrend változatlan, így ha nem születik megoldás, július 28-ától határozatlan idejű általános sztrájk jöhet az egészségügyben. Március közepe óta a legmagasabb szintre emelkedett az európai gázár, és jelentősen megdrágult a nyersolaj az Egyesült Államok, valamint Irán közötti kiéleződő konfliktus miatt. A feszültség a hormozi szoros tengeri szállításait veszélyezteti. Az irányadó holland gáztőzsdén több mint 4%-kal emelkedett a jegyzés, így egy megavattóra ára megközelítette a 60 eurót, ez csak nem a duplája a tavalyi szintnek. Elemzők szerint, amíg a konfliktus tart, az energia ára tartósan magas maradhat. Közben az olajpiacon a Brent nyersolaj hordonkénti ára több mint egy hónap alatt először lépte át a 90 dolláros szintet, a 91 dollárt is meghaladhatja. Egy hosszabb, viszonylag stabil időszak után ismét drágulni kezdtek az üzemanyagok a romániai benzinkutakon. A trendet a Rompetrol indította el egy 14 banis gázolaj emeléssel, amit a Lukoil és a MOL is követett 10 banival. A piacvezető Petrom is lépett, ráadásul ők a többiekkel ellentétben nem csak a gázolaj, hanem a benzin árát is megemelték, méghozzá 10 banival. A drágítások után a gázolaj litere 9,49 és 9,65 bani között mozog. A legolcsóbban a Petromnál, a legdrágábban a Rompetrolnál tankolhatunk. A benzinára 8,68 és 8,78 bani között alakul. A Lukoilnál a legkisebb, még a Rompetrol, a MOL és az OMV kutyainál a legmagasabb a tarifa. Lezárult Hargita megye tanácsának idei kulturális pályázati programja. A beérkezett 145 jelentkezésből végül 78 civil kezdeményezés kap támogatást a megyétől. A három alintézmény között elosztott több mint 1 millió lejes összkerettet rendezvényekre, hagyományőrző táborokra, kiadványokra és közösségi programokra fordítják. A Csíkszeredai Hargita megyei kulturális központ 360 ezer lejes keretéből 26 projekt valósulhat meg. Bíró Barna Botond, a megyei tanács elnöke hétfői sajtóközleményében kiemelte, a program célja a helyi identitás erősítése mellett az, hogy a kulturális élet a kisebb vidéki településeken is folyamatosan jelen legyen. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán változóan felhős égbolt mellett marad a javarészt száraz napos időjárás, ez szigetelten azonban a továbbiakban is kialakulhat kisebb-nagyobb esőzés. 22 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 23-24 foknál nem emelkedik magasabbra. A holnapi nap folyamán derült égbolt mellett száraz napos időjárás várható, tovább emelkednek az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban azonban a hőmérséklet 12 Celsius fokig süllyedhet, napközben a csúcsérték akár a 24-26 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fun
0: FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
2: Fun FM.

0: Minden sláger nálunk szól.
1: Sziasztok!
2: Mi vagyunk a New Level Empire.
0: Ez itt az új dalunk.
3: Hallgassátok nagy hangerővel.
4: Napjaink legjobbjai.
5: Hi, Brooklyn Bandit. This is our new single.
0: Fun FM Rádió.
4: Fun FM Rádió.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If you really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
4: Kézzel keverve.
0: Lux Funk Black Mix.
5: A Lux Funk Radio Mix műsora.
4: Lux Funk Radio.
5: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: info a műsorról www.luxfunk.com.
1: www.luxfunk.com. 80-as évjárat 8-tól minden szerdán a Fan FM rádióban.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
2: Fülig zene!

0: velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.
1: Mindent a fülnek. Fun FM 87,6

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
4: Kézzel keverve.
0: Lux Funk Black Mix.
5: A Lux Funk Radio Mix műsora.
4: Lux Funk Radio.
5: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: bővebb info a műsorról www.luxfunk.com.
1: Luxfunk Black Mix.
2: www.luxfunk.com.
3: Reklámot hallottak.

0: itt a Magyar Zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
0: A jóból sosem elég. Magyar Zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If you really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
4: Kézzel keverve.
0: Lux Funk Black Mix.
5: A Lux Funk Radio Mix műsora.
4: Lux Funk Radio.
5: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: Jóból sosem elég magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.

0: példa, ha jó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Lux Funk Black Mix.
2: Black Mix.
3: If y'all really like to rock the funky beats.
4: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
5: Kézzel keverve.
1: Lux Funk Black Mix.
2: Most kezdődik a Lux Funk Black Mix. A Lux Funk Rádió Mix műsora.

0: Ez a Lux Funk Black Mix, a Lux Funk Mix műsora.
1: Lux Funk.
0: Bővebb info a műsorról
2: www.luxfunk.com.
3: Lux Funk Radio. A Black Mixben a Lux Funk DJ.

0: a Lux Funk Black Mix, a Lux Funk Mix műsora.
1: Lux Funk.
0: Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com.
2: Lux Funk Radio. A Black Mixben a Lux Funk DJ.
0: Big Mo.
1: Lux Funk Black Mix. Lux Funk.

0: volt a Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: A Lux Funk Rádió Mix műsora.
2: Lux Funk Radio.
0: A Fun FM-en. Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com
2: www.luxfunk.com.
3: Itt vagyunk veled. Itt vagyunk otthon. 87,6 Fun FM Rádió.
0: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
2: Fülig zene!
0: Fun FM Rádió.

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: Reggeli kávé. Vidám száj. Fun FM. Amit hallgassál.
1: Megtanultam, a távolság nem lehet akadály.

0: Csak a legjobb.
1: Csak a legjobb.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6.
1: Csíkszereda.

0: FM 87,6 Fan FM Rádió. Fülig zene.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

0: Fülig zene, fülig mosoly.
1: Megállás nélkül.
0: Fan
1: FM, fülig zene. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fan FM Rádió.

mindent a fülnek. Fan FM 87.6 Csíkszereda.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben.
1: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan. Nincs.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csík

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Cause you said forever, now I drive alone past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Farkam Rádió. Főleg zene.
2: Nyolcvanas évjárat 8-tól minden szerdán a Fan FM rádióban.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Nálunk a Hargita hegy, a Nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene.
0: Fan FM.

Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fülig Zene.

0: csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: FM.
0: Fülig zene.

Tous les 5 minutes.

0: the hits. It's faster,
1: all the hits. These are my hits.
2: FM 87.6.
3: Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
4: Főleg zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
4: Fun FM Rádió.
1: Főleg zene.

Ültől fülig, Fun FM. FM 87.6 Csíkszereda. Pretty, pretty, pretty, pretty.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.